0: Csárom tropikáli, ebből szoktam profitálni. 06 nem korrigáló, kezdem kamul off it. I beat jazz boys, pogány indul az alapból. Elfogyott a papír, de csár van, úgyhogy marad a bong.
1: Csili Zet.